Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê.